ما 2026 júliusában elsője szerda Ankara 2 óra Budapest óra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóinkat a Török Rádió magyarnyelvű adását hallhatják, ami holdon és az interneten is, hogy van a honlapunk, trtmagyar.com. A mai adásunkban híreket követően Türkiye utcai ízei című műsor hallható.

hadsereg. A török hírszerzés vezetője Ankarában találkozott egyiptomi kollégájával, Ibrahim Kalın és Hassan Rashad találkozóján szó esett a gázai tűzszünet fenntartásáról, az izraeli jogsértések közepette, a két oldal kapcsolatokról, a líbiai közigazgatás segesítéséről és a szomáliai helyzetről. Ibrahim Kalın, nemzeti hírszerző szolgálat vezetője Ankarában találkozott, Hassan Rashid az egyiptomi általános hírszerző szolgálat vezetőjével. Biztonsági tisztviselők szerint a találkozó során megvitatták a gázai tűzszünet megállapodás második szakaszát, miközben növekszik az izraeli jogsértések száma. Megállapodtak tovább abban, hogy erősítik az összehangolást és az együttműködést a további jogsértések megelőzése érdekében. Kalın a találkozón aláhúzta, hogy Türkiye, ahogyan eddig is, minden rendelkezésre álló eszközzel továbbra is a palesztin nép mellett áll. A tárgyaláson emellett szóba kerültek a két ország közötti kapcsolatok, a Líbia keleti és nyugati részén működő adminisztrációk és katonai erők egyetlen hatóság alá történő egesítése, valamint a szomáliai helyzet is. Megvitatták a szudáni fegyveresről és a paramilitáris gyors reagálású támogató erők között zajló összecsapásokat is. GD Ransom.

0: Amerikayı alan nöksərin deyirəm, pərşo tərkələşi tök dikkat okumaz, o doho iyi tərkələş okuz. Şi divans Amerikayı alan nök, məkər o şiddətdə, o texnika isin tü tərkələş okuz dərvəznək, Washington iştəyirən közöd, o yavaş ot bir kəkərət rül, volamin diplomasiyyə gəstə tişək iş soylanok. Şi divans Amerikayı alan nök, ki eləmtətdə, o deyirən reisi rül, o zaylı tərkələş ok, nilvən oş, ələt o şiddəş o, çubban ek pərjo, tərkələşi toktiko. Ekutol megerősítette, hogy Washington és Teherán között folytatódnak a technikai egyeztetések. Lenz a ketten sugárzott, The Michelle Novels Show című műsorban adott interjújában úgy fogalmazott. Valódi technikai jellegű tárgyalásokat terveztünk, amelyek a korábbi egyeztetéseinken alapulnak. Ezek holnap minden bizonnyal megvalósulnak. Az alelnök érdekesnek és bosszantónak nevezte Teheránnak értelmű nyilatkozatait, megjegyezve, hogy iráni tisztségviselők tagadják a béketárgyalásokat, miközben elfogadják a technikai egyeztetéseket. Azt mondják, nem, nincsenek folyamatban béketárgyalások, de vannak technikai egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a béke megállapodásról. Ezek perzsa tárgyalási taktika és retorikai módszer, amit nem értek, jelentette be. A Fox News-nak adott külön interjúban Vance azt mondta, Washington inkább Irán tetteire figyel, mint a szavaira. És azzal érvelt, hogy Teheránnak valódi engedményeket kell tennie a tárgyalások érdemi előre haladása érdekében. Természetesen látunk néhány pozitív jelet, de negatív jeleket is. Az elnök azt mondta, hogy foglalkozzunk a problémával és nézzük meg, hova vezetnek a tárgyalások. Ha nem sikerül diplomáciai úton megoldást elérni, még mindig számos lehetőség áll rendelkezésünkre, tette hozzá. Miután Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán találkozott kezdeményezett Dohában, a Fehérház képviselői Steve Witkoff és Jared Kushner Dohába utaztak. Irán azonban tafolta azokat az állításokat, amelyek szerint közvetlen tárgyalásokat terveznének Washingtonnal, és közölte, hogy a közvetítőkön keresztül egyeztetések folytatódnak. Ismail Bakai iráni külügyi szóvívő elmondta, holnap szerdán Dohában tárgyalásra kerül sor a megállapodási jegyzőkön végrehajtásáról, beleértve Irán Katárban befagasztott vagonának felszabadítását is. Más részt egy magasrangú amerikai tisztségviselő kijelentette, hogy Witkoff és Kushner találkozni fognak Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Yassim Altani katari miniszterelnökkel és más közvetítőkkel Dohában, hogy folytassák a regionális párbeszédet a megállapodásról. Vance reagált az amerikai kormányzat és Irán közötti megállapodást írő bírálatokra is támogatta Trump megközelítését, mondván, az elnök kész volt katonai erőt alkalmazni, ha szükséges, de csak meghatározott célok elérése érdekében.
1: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak.
0: A Hamász küldöttsége Kairóba utazik a gázai megállapodás végrehajtásáról szóló tárgyalásokra. A Hamász küldöttsége Kairóban tárgyalásokat fog folytatni egyiptomi tisztviselőkkel és közvetítőkkel a gázai tűzszüneti megállapodás végrehajtásáról, közölt a szervezet. Tahar al-Nunu politikai tanácsadó tájékoztatása szerint a Hamász közölte, hogy a napirend fő témája a fokozódó izraeli jogsértések megfékezése, valamint a gázai napi gyilkosságok és merényletek megállítása. Hozzátették, hogy a szervezet garanciákat fog kérni a humanitárius és újjáépítési segélyek bejutására, beleértve a kórházak, pékségek és az infrastruktúra helyreállításához szükséges anyagokat is. Izraeli légitámadásokban három palesztin

0: Vesztette életét Gázában, köztük egy gyermek az övezet déli részén fekvő Almavasiban. Egészségügyi tisztviselők szerint újabb három palesztin köztük egy gyermek életét vesztette, 19-en pedig megsebesültek izraeli légicsapásokban Gázában. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint az izraeli tűzszünet sértése 2025. október óta 1053 palesztin halálát és további 3406 ember sérülését okozták. Pakisztán figyelmezteti Indiát, hogy a folyóvizeket ne használja fegyverként, miközben a hatóságok a Chenab folyó vízhozomának csökkenéséről számolnak be. A pakisztáni kormány figyelmeztetett, hogy minden olyan indiai készület, amely megfosztaná az országot a vízhasználati jogától, a víz fegyverként való felhasználásának minősülne, és súlyos következményekkel járhatna a regionális békére és biztonságra nézve. Ishak Dar, külügyminiszter és más tisztviselők egy nemzetközi szemináriumon tették meg ezeket a megjegyzéseket. Dar kijelentette, hogy a vizet soha nem szabad politikai eszközként felhasználni. Mbappé a 8. döntőbe juttatta Franciaországot a világbajnokságon. Kylian Mbappé a 45. percben egy fantasztikus keresztpasszal juttatta a vezetéshez Franciaországot, majd a második félidőben szerzett góljával megdöntötte a világbajnoki selejtezők góljok rekordját. Franciaország 3-0-as győzelmet aratott Svédország ellen, ezzel a sikerrel pedig az is eldőlt, hogy ellenfele Paraguay lesz a 8. döntőben. Bradley Barcola az 53. percben növelte az előnyt, majd Mbappé a 74. percben állította be a végeredményt, és 4-ből 3 mérkőzésen 2 gólt szerzett. Mbappé 6 góljával 6 versenyben áll az argentin csatár Lionel Messi mellett a gólkirályi versenyben. A francia csapatkapitány világbajnoki karrierje során elérte a 18 gólt, de még mindig egy góllal elmaradt Messi rekordjától.
1: Türkiye utcai ízei.

Türkiye utcai ízei első részében a döner történetéről beszélünk. Ezt a finomságot fogyaszthatjuk tálon felszolgálva, kenyérbe töltve, vagy joghurttal és paradicsom szósszal kísérve is. Egy dolog azonban biztos. A döner bármilyen formában is tálalják, Türkiyében mindenki által kedvelt és szívesen választott étel. Nevét a forogni jelentésű török dömmekigéből kapta, jelentése pedig nyáson forgó hús. Ez a fogás nem csak Türkiyében, hanem Európában, sőt az egész világon hírnevet szerzett magának. A török konyha egyedülálló ízeivel, mély történelmi gyökereivel és gazdaságával mindig is ismert volt. Az iparosodás és a városok népességének növekedésével az emberek igényei is megváltoztak. A fogyasztásnak gyorsabbnak, praktikusabbnak és megfizethetőbbnek kellett lennie. Ez a változás az étkezési szokásokat is formálta. Az utcai ételek idővel nem csak szükségletté, hanem külön kultúrává váltak. Az álva elfogyasztott fogások saját koruk szellemét tükrözték. Ha azt kérdezik, mik azok az utcai ételek, röviden így fogalmazhatjuk meg. Gyorsan, menet közben elfogyasztató, praktikus, mindenki számára megfizethető, ugyanakkor az ízlést is kielégítő ételek. Most pedig nézzük meg technikai értelemben, mi is az a döner. A döner valójában egy kebab fajta. A száraz tűzön víz nélkül történő sütési technikát nevezik kebabnak. Természetesen a döneren kívül számos más kebab változat is létezik. Nyáson, földkemencében vagy tandurban készített kebabok. Sőt, létezik

Lesznek fazékban vagy cserépedényekben főzött kebabok is. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a kebab technika már a szeldzsuk korszak óta jelen volt az oszmán konyhában. Bár nincs pontos információ arról, hogy a döner először hol és hogyan jelent meg, a történészek több nyomra is rámutattak. A döner nyomai számos forrásban felfedezhetők. A legrégebbi ismert említés az 1660-as évekből származik. A híres török utazó Evliya Cselebi a Szejahat Neme című művében, amikor a krími látogatásáról írt, egy dönerhez hasonló ételt említett meg. Leírása szerint a húsokat egymásra helyezték, majd vízszintesen sütötték a tűz fölött. Ez a módszer nagyon hasonlít a mai csákebabra. Az idők során a döner vízszintes formából függőleges formába alakult át. Ennek legvalószínűbb oka az volt, hogy a függőleges rendszer praktikusabbnak és könnyebben alkalmazhatónak bizonyult a városi életben. Arra a kérdésre azonban, hogy ki a döner atya vagy feltalálója, nem lehet egyértelmű választ adni. Sok más ételhez hasonlóan úgy vélik, hogy a döner is hosszú évek konyhai és kulturális kölcsönhatásainak eredményeként alakult ki. Egyes források szerint a döner eredete az Iskenderoglu családhoz köthető Bursa városában. 1867-ben, míg mások szerint ugyanebben az időszakban Kastamonulu Hamid Usta nevéhez kapcsolódik. Az első ismert vizuális bizonyítékot azonban James Robertson angol fényképész készítette 1855-ben Isztambulban. Ezen a fekete-fehér fotón egy fából készült stand mellett álló döneres és a faszénen forgó döner kebabja látható. Ennek a fényképnek köszönhetően nyugodtan kijelenthetjük. A döner 1855-ben már Isztambulban is kedvelt és fogyasztott étel volt. Emellett úgy tűnik, hogy Anatólia különböző régióiban egymástól függetlenül is megtörtént a döner vízszintes formából függőleges formába való átmenete, és így kínálták a vendégeknek. Napjainkban a döner, bár minden tartományban az adott ízléshez igazodva különböző változatokban készül, továbbra is Türkiye egyik legkedveltebb utcai étele. Ennek legfontosabb oka, hogy egyszerre laktató és tápláló. Már a döner ma már az egész világon ismert és kedvelt fogás Európában és más országokban különböző neveken is ismerté vált. Európai elterjedése főként az 1970-es évektől kezdődött Németországon keresztül. Az 1961-ben Berlinbe költöző maratjai származású Kadir Numan Németországban a döner atyának nevezik. Azt mondják, az első kenyérbetett dönert 1972-ben kezdte el árusítani. Ugyanebben az időszakban Németország számos városában egymástól függetlenül is megkezdődött a döner árusítása. Most elérkeztünk adásunk legélvezetesebb részéhez. Milyen a jó döner Türkiyében? Először is nagyon fontos a hús minősége. A dönert általában vörös húsból vagy csirkehúsból készítik. A vörös húsos döner vagy kizárólag marhahúsból vagy bárány és marha keverékéből áll. Egyes dönerfajták darált húsból készülnek. Ha kevés az ideje és gyors kiszolgálásra vágyik, akkor a kenyérbe vagy lavasba tekert döner remek választás lehet. Ezen kívül rizssel vagy pide kenyéren tálalva is megkóstolhatja ezt a finomságot. Azoknak, akik a pide tetején felszolgált dönert választják, a paradicsom szósszal, illatos vajjal és okurttal való tálalást ajánljuk. Türkiyében a kenyérbe vagy dürümbe készített döner az európai változatoktól eltérően általában szósz nélkül készül el. Köretként többnyire paradicsomot, hagymát és ecetes uborkát használnak, mert itt a hús íze van a központban. Emellett pedig egy hideg ajrán tökéletesen illik mellé. Ha Türkiyében járnak, ne felejtsék el megkóstolni a legízletesebb dönerjeinket. Jó étvágyat kívánunk! Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, szívből szívbe küldjük a következő zenedalt, amelyet Zeynep Bastık énekel.

Összefoglaló Ból. A török hírszerzés vezetőjön korábban találkozott egyiptomi kollégájával. J.D. Vance amerikai alelnök szerint Irán Perzs a tárgyalási taktikát alkalmaz a dohai tárgyalásokhoz. A Hamász küldöttsége Kairóba utazik a gázai megállapodás végrehajtásáról szóló tárgyalásokra. Türkiye fővárosában Ankarában hallották a Türkiye Hangja Rádiót, köszönjük, hogy velünk voltak. Kedves hallgatóink, a Török Rádió magánnávodását hallhatják, ami holdon és az interneten is, hogy van a honlapunk, trmagyar.com. Viszont hallásra!